0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazinunkban hallhatnak a magyar külügyminiszter Orbán Anita bécsi látogatásáról, aki többek között a magyar szervezetek és a diaszpóra szervezetek képviselőivel is találkozott. Majd hallhatnak arról is, hogy a Pannon Ifjúsági Szimfonikus Zenekar idén először lép fel az Esterházy Kastély kórus ünnepén, a Kórusz Juventusszal közösen. De mai adásunkban készültem még Önöknek programajánlóval, rövid híreinkben pedig szó lesz a bécsi óvodákról és egy stájerországi balesetről is. Tartsanak velem ma este is! Bécsben találkozott a magyar szervezetek, valamint a diaszpóra szervezetek képviselőivel Magyarország külügyminisztere Orbán Anita. A bécsi nagykövetségen első alkalommal tartott találkozón központi téma volt többek között a népcsoportok jogai, a finanszírozás helyzete, valamint szó esett arról is, hogyan lehetne az anyanyelvi oktatást a Burgenlandon és Bécsen kívüli területeken, például Grazban és Linzben erősíteni és bővíteni a gyermekek számára. Orbán Anita magyar külügyminiszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, a magyar szervezetek, valamint a diaszpóra szervezetek képviselőivel át tudtuk beszélni azt, hogy milyen itt élni, milyen magyarnak lenni Ausztriában, és esetleg milyen megoldatlan témák és ügyek vannak, amiket kormányszintre tudunk emelni. A találkozó tehát fontos lehetőséget teremtett a párbeszédre és az együttműködés erősítésére. A Magyar Külügyminisztérium tájékoztatása alapján a bécsi látogatás során ezek mellett szó volt még Európa stratégiai döntéseiről, a kis és közepes államok mozgásteréről, a magyar-osztrák kapcsolatokról, de még a határon ingázók helyzetéről is. Az idei évben a Pannon Ifjúsági Szimfonikus Zenekar Young Pannonian Spirit programja első alkalommal vesz részt az Eisenstadt Kismartoni Esterházy Kastélyban megrendezett kórus ünnepen, ahol a Wiener Sängerknaben vegyes ifjúsági kórusával, a Kórusz Juventusszal közösen lép színpadra. A ma esti kismartoni koncertet követően holnap, június 20-án a Soproni Evangélikus templomban lesz hallható a koncert. Weber Katalin kolléganőm az egyik próbán járt, ahol Zsolnai Tóth Attila nagybőgőst, a Győri Művészeti Egyetem hallgatóját kérdezte, aki immár 7. éve vesz részt a nemzetközi projektben.
2: Tulajdonképpen ennek a projektnek 2019 óta vagyok a tagja, ez már 7 éve történt, és nagyon sokat köszönhetek ennek a programnak, mert igazából nagyon sok embert is emelhettem meg, mind Magyarországról, mind Horvátországból, Ausztriából, még Szerbiából is, szóval tényleg mindenfelől, és a zenei fejlődésemhez is nagyon sokat hozzátett.
3: Hogy néz ki, hogy csak nem egy hetet töltötök aztán együtt így közösen? Hogy néznek ki a legelején a próbák? Ugye vannak új arcok is, te már régóta tag vagy, ahogy mondod, visszatérő, de vannak újak. Hogy lehet összemelegedni így a napok során?
2: Így van, igazából az egy hét alatt a hét eleje talán egy kicsit ilyen rozsdásabb. Így a régebbi tagokkal már ugye ismerjük egymást, így talán könnyebb is. És ha vannak új tagok, és általában vannak is, igazából ők is nagyon gyorsan hozzászoknak ez a közeghez, és szerintem nagyon gyorsan tudunk ezzel igazából együtt dolgozni. És ahogy megyünk bele a hétbe, annál jobb és jobb lesz.
3: Ugye mindig vannak mentorok, tehát workshop vezetők is, de gondolom egymástól is sokat lehet tanulni, ezt hogy néz ki, vagy mire figyeltek így egymás közt.
2: Így van, a szólamokban általában vannak mentorok is, ugyanúgy hozzátesznek a zenéhez, és a magában a zene megformálásában. Így kisebb nagyon különbségek vannak, de az első próbák után úgy összeszokik a csapat, hogy körülbelül egyféle opció lesz, és mindenki beleadja a sajátját, és akkor lesz ebből egy közös megszólalás.
3: Ugye minden éven más tematika is van, más zeneszerzők, más program. Mi az, ami úgy a legkedvesebb számodra?
2: Igazából, ami tetszik nekem, hogy általában mindig van Haydn, és Haydnát, hát igazából mondhatjuk úgy, hogy az egyik legkedvesebb zeneszerzőm, és ez igazából, ezt szeretem.
3: És ha kortárs zeneszerzők is vannak, ugye ez egész más?
2: Igen, igen, a kortárs zeneszerzőkről igazából ez egy nehéz téma. Mindenkinek más a hozzáállása, valaki nagyon szereti, valaki nagyon értózik tőle. Én igazából így kettő között vagyok, próbálok mindig úgy hozzáállni, hogy ez lehet jó is, vagy hogy nyitottan hozzáállni ehhez. És általában igazából sikerül is, mert a végére megszeretem a darabot, még ha az elején nagyon idegen, de hogy játsszuk úgy, igazából megszeretem.
3: Tulajdonképpen a kastély ugye egy történelmi helyszín, Haydn is itt mutatott be sok művet, itt hangzottak el. Milyen érzés mindig itt állni és játszani?
2: Hát igazából így ülök próbán, és pont például szünet van, vagy nem az én szólamon van, és fölnézek a festményekre, nézek körbe, és egyszerűen tényleg belegondolni, hogy akár Haydn itt tevékenykedett, és hihetetlen érzés.
3: A közönség mindenhol egyformán fogad benneteket, ugye minden éven játszatok Sopronban is, nem csak itt Kismartonban.
2: Igazából szokták szeretni, és nagyon jó látni, hogy ránézek az emberek arcára, és mosolyognak, tetszik nekik, és egyszerűen nagyon jó érzés, hogy szeretettel várnak minket.
1: Holnap szombaton 11 és 19 óra között Oberwart felsőrött ismét megrendezik a Grätzl-festet. Kurt Piba, Grazer Strassén található kertje és műterme egy napra kulturális találkozó helyé válik. Lesz zene, felolvasás, képzőművészet, gyermekprogram és finom falatok is. A belépés adományos, és a rendezvényen az Umic is jelen lesz. Erről kérdeztem Dovász Katalint, az Umic munkatársát.
0: Június 15-én elkezdődik a burgenlandi könyvtároknak az olvasónyár, tehát ez az olvasó program, hogy könyvtárakat látogassunk, tehát az az ösztönzés, hogy mindenki menjen el a könyvtárakba, olvasson, és mivel nem mindenki látogat el a könyvtárakba, a könyvtár ki is megy, a nyilvánosságba, legyen ez most felsőben az uszodába is voltak tavaly programok, és ami nagyon szép van, ez a Grätzl-fest, az a Grätzl az azt jelenti, hogy a városnak egy kicsi része, és felsőben, ottan a patikánál, a Bachapotékénál van egy ilyen híres művész, Piba Kurt, és az ő udvarában már jó néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen nyílt nap, meg lehetett nézni, hogy ő hogy dolgozza fel a kerámiát, tehát ő gyönyör szobrokat készít, mesesép udvara van, virágokkal, fákkal, szobrokkal, és ott lehet majd olvasni. Tehát több egyesület jön, a felsőri városi könyvtár, az OHO, az UMIS is ott lesz, és még néhány egyesület, és ott lesz egy olyan gyereksarok is, és ottan majd fogunk a gyerekeknek mindenféle könyveket bemutatni, együtt olvasunk, tehát, és hogy a könyveket nem csak mind a kis, nem tudom, ilyen öreg emberek a könyvtárban vagy a kolostorban csak ott lehet olvasni, hanem kint a természetben nyáron is olvassunk, és tehát ilyen vidám együttlét is, mondom, több nyelvű lesz, mert a Horvát Kulturális Egyesület is ott lesz, a HKD, és már mondtuk, hogy majd Hajszán Szikivel fogunk majd megint magyarul, németül, horvátul is olvasni. És mondjam, ez 11 órától reggel lehet oda menni, de mondom, a programok gondolom, hogy 2-3 órakor délután kezdenek.
1: A bécsi óvodákban 2028-tól fokozatosan csökkenteni fogják a csoport létszámokat, hogy enyhítsék a munkaerőhiányt és azt a terhelést, amit a túl nagy csoportok jelentenek. Bettina Emmerling, bécsi oktatási tanácsnok, NEOS, mai bejelentése szerint a maximális csoport méretet 2-3 gyerekkel lejjebb viszik. Emellett erősebb német nyelvfejlesztést is szeretnének. Egy csoportban a nem német anyanyelvű, vagy otthon nem németül beszélő gyerekek aránya legfeljebb 20%, vagyis a gyerekek nagyjából 1/5 lehet. Az ellenzék egy része, például a bécsi zöldek és az ÖVP kritizálja a reformot, mert szerintük túl későn jön, és nem elég átfogó, további intézkedésekre lenne szükség. 27 fiatalt kellett kimenekíteni egy égő buszból tegnap Stájerországban. Az S6-os gyorsforgalmi úton haladt a magyar rendszámú busz, amikor Hönigsberg közelében az utazók a motortérből kiáramló füstre és lángokra lettek figyelmesek. A sofőr azonnal félre tudott húzódni, és a buszon utazó több mint 30 magyar fő, köztük 27 fiatal, épségben, sérülés nélkül el tudta hagyni az égő buszt. A tűzoltóság több egységgel vonult a helyszínre, a lángokat sikerült megfékezniük, a busz hátulja azonban kiégett, a rendőrség tájékoztatása szerint totál káros lett. A gyerekeket és kísérőiket végül egy pótlóbusz szállította tovább. A tűzoltóság szerint a motortérben keletkezett tüzet technikai hiba okozhatta.
4: Időjárás.
1: A péntek derült, napos idővel zárul. Az éjjel folyamán száraz, többnyire derült lesz az ég. A hőmérséklet 22 és 17 fok közé csökken. Holnap, vagyis szombaton tovább fokozódik a hőség. A csúcshőmérséklet 31 és 35 fok között alakul, és füllett lesz a levegő. Délelőtt többnyire zavartalanul napos idő várható, délután már megjelennek felhők. Egy-egy zápor vagy zivatar legfeljebb elszórtan fordulhat elő, általában száraz marad az idő. Észak- és Közép-Burgenlandban mérsékelt szél fúj, eleinte dél felől, később nyugatira fordul. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek.